0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat augusztus 4-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Máriát hallják, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. 31 évvel ezelőtt ezen a napon vette kezdetét a Vihar elnevezésű katonai és rendőrségi hadművelet. A hőhullám nem mutat enyhülésre utaló jeleket. Magyarország a paksi atomerőmű 12%-os kapacitással üzemel a hőhullám idején, és az Európai Unió belügyminiszterei a tömeges migráns beáramlásról tárgyalnak.
1: Híreink következnek.
0: 31 évvel ezelőtt ezen a napon vette kezdetét a Vihar elnevezésű katonai és rendőrségi hadművelet. 1995. augusztus 4-én hajnali 5 órakor a horvát fegyveres erők és a különleges rendőri egységek közel 200 ezer tagja egyszerre indított előre nyomulást 30 irányból. 84 óra alatt valamivel kevesebb, mint 11 ezer négyzetkilométernyi megszállt területet szabadítottak fel. Knin már jó ideje készült a győzelmi napi megemlékezésre, a holnapi központi ünnepségre a városi stadionba kerül sor. A hőhullám nem mutat enyhülésre utaló jeleket. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet a legmagasabb szintű figyelmeztetést rendkívül veszélyes időjárás miatti vörös riasztást adott ki a mai napra Eszék, Zágráb, Karlovac és Réka térségére. Az ország többi részén narancssárga riasztás van érvényben. A tartós aszály és az intenzív hőség miatt az ország egyes részein vízfelhasználást korlátozó intézkedéseket vezetnek be. Az illetékes hatóságok óvatosságra és a vízhálózat felelősség teljes használatára intik a lakosságot. A szélsőséges hőség és a hosszantartó aszály miatt ezen a nyáron hatalmas erdőtüzek terjednek világszerte. Az Egyesült Államok északnyugati részén több mint 60 ezer lakost kellett kitelepíteni a tűzvészek miatt. Legalább 700 épület leégett, további 400 pedig megsemmisült, a lángokkal több mint 29.200 tűzoltó küzd a térségben. Eközben Athéntól északnyugatra egy kiterjedt tűz továbbra is a településeket veszélyeztet, a tűzoltási munkálatokat pedig az erős, változó irányú szél nehezíti. A mentési műveletben több mint 400 tűzoltó és 21 légijármű vesz részt, a lakosok evakuálása pedig szárazföldön és tengeren egyaránt zajlik. A hatóságok még vizsgálják a tűz keletkezésének okát, de a legfrissebb információk szerint a feltételezések egy elektromos vezeték meghibásodására irányulnak. A magyarországi paksi atomerőmű éppen csak elkerülte a teljes leállást, miután a Duna vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt egy hőhullám idején, közölte ma Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. Magyarország villamos energia fogyasztásának egyharmadát biztosító paksi erőmű 4 reaktorblokkal rendelkezik, és a fővárostól Budapesttől mintegy 100 kilométerre délre található. Hűtővizét a Dunából nyeri, amelynek vízszintje jelenleg történelmi mélyponton van Magyarországon. A Magyarországos Atomenergia Hivatal adatai szerint a paksi atomerőmű egyetlen működő turbinával 240 megawatt teljesítményt állít elő, ami a normál üzemi körülmények közötti teljes termelésnek mindössze 12%-a. Az Európai Unió belügyminiszterei videokonferenciát tartanak, hogy megvitassák a spanyol fennhatóság alatt álló Ceuta területére érkező migránsok tízezreinek ügyét. Ez a helyzet feszültséget szült Spanyolország és számos más uniós tagállam között. A múlt héten akár 60 ezer ember is érkezett Marokkóból ebbe a kis észak-afrikai területre, sokan közülük úszva tették meg az utat. Az események során legkevesebb 72 ember pedig életét vesztette. Azóta a legtöbbjüket visszaküldték Marokkóba. Madrid becslései szerint mintegy 2500 migráns maradt a területen, ugyanakkor megjegyzik, hogy a visszaküldési műveletek még nem zárultak le. A vihar hadművelet a horvát függetlenségi háború utolsó nagy katonai offenzívája volt, amelyet 1995. augusztus 4-e és 8-a között hajtottak végre, és amelynek célja a szakadár krajnai szerb köztársaság területének visszavétele volt. A hadművelet a villámháborús taktika mintapéldája volt, amelynek sikerét a gondos tervezés, a meglepetés ereje és a nyomasztó élőerő fölény biztosította. A horvát hadsereg egyszerre több mint 30 különböző tengelyen indított összehangolt támadást a krajinai szerb köztársaság védelmi vonalai ellen. A tüzérségi és légi csapások azonnal megbénították a szerb parancsnoki és kommunikációs központokat, így a védők képtelenek voltak szervezett ellenállást kifejteni a gyorsan előre nyomuló gyalogsági és páncélos ékekkel szemben. A hadművelet kulcsfontosságú mozzanata a Dinári Alpok stratégiai magaslatainak korábbi elfoglalása volt, ahonnan a horvát erők közvetlen rálátással és tűzvezetéssel bírtak a szerb központra, Knin városára. Knin augusztus 5-i bevétele gyakorlatilag megtörte a szakadár köztársaság morálját, ezzel párhuzamosan a boszniai hadsereggel való együttműködés elvágta a szerbek utánpótlási vonalait, ami mindössze 84 óra alatt a teljes katonai ellenállás összeomlásához vezetett. Politikai szempontból a hadműveletet hosszas diplomáciai manőverezés és a nemzetközi közösség tehetetlensége előzte meg. Frányó Tudjman horvát elnök kihasználta a boszniai Srebrenicában történt mészárlás utáni nemzetközi felháborodást, amely legitimálta a határozott katonai fellépést a térség stabilitásáért. Bár a vihar előtt közvetlenül is zajlottak béketárgyalások, a horvát vezetés már elkötelezte magát a katonai megoldás mellett, mivel a szerb fél vonakodott az érdemi engedményektől. A hadművelet nemzetközi megítélése a mai napig megosztó és mély diplomáciai feszültséget kelt Horvátország és Szerbia között. Zágráb számára a vihar a függetlenség és a területi egység helyreállításának szent és sérthetetlen sarokköve, amelyet minden évben állami szinten ünnepelnek. Ezzel szemben Belgrád a modern történelem egyik legnagyobb etnikai tisztogatásaként értékeli az eseményt, így az augusztus elejé évfordulók rendszeresen felszínre hozzák a két ország közötti feloldatlan történelmi sérelmeket. A villámgyors katonai győzelem hatalmas humanitárius katasztrófát vont maga után a civil lakosság körében. A támadás megindításakor a krajnai szerb hatóságok elrendelték a polgári lakosság evakuálását, amely a pánik hatására tömeges exóduszba torkolt. A becslések szerint mintegy 150-200 ezer szerb nemzetiségű lakos menekült el a szülőföldjéről, traktorokon és gépkocsikon, hátrahagyva minden vagyonát, hogy Bosznia szerb részei felé, majd onnan Szerbiába meneküljön. A hadművelet alatt és közvetlenül azt követően súlyos atrocitások történtek az ott maradt, többségében idős és védtelen szerb civilek ellen. Számos településen fosztogatások, gyújtogatások és gyilkosságok zajlottak, amelyek célja a szerb lakosság visszatérésének megakadályozása volt. Bár a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai nemzetközi törvényszék később felmentette a hadműveletet vezető horvát tábornokokat, a civil áldozatok sorsa és az etnikai arányok végleges megváltozása a régió máig fájó sebe maradt.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.